0: Best FM. A legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
1: Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás, keresik az év kilátóját, ma is sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés, kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyén. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett, és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. Dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. Megkezdődött a fűtési szezon Dunaújvárosban, a DVG ZRT szakemberei az utolsó ellenőrzéseket is elvégezték a kazánokon és a távhőrendszeren, hogy szükség esetén biztonságosan elindulhasson a szolgáltatás. A nyáron több jelentős vezetékrekonstrukció is elkészült, az Aranyvölgyi út és az Apácai út kereszteződésében, valamint a Fáy András utcában is dolgoztak, utóbbi helyszínen évtizedek után új távhővezeték épült. A fűtés szeptember 15-e után akkor indul automatikusan, ha két egymást követő napon 12 fok alá csökken a napi átlag hőmérséklet, a társasházakban a fűtés a közös képviselő írásos kérésére is bekapcsolható. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a Dunaújvárosi Szakképzés napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivált 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Négy fiatal dunaújvárosi kajakosár rajthoz az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban. A szeptember 17-e és 20-a között zajló rangos utánpótlás versenyen Bebő Kitti, Blényesi Réka, Katona Réka Sára és Mészáros Enikő képviseli a DKS-et. A versenyzők korábbi eredményeiknek köszönhetően szereztek indulási jogot, így újabb nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak. A fiatalok a következő napokban több versenyszámban is rajthoz állnak Pozsonyban. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Folyamatosan ellenőrzik Dunaújváros játszótereit. A GESZ munkatársai elsősorban a játszóeszközök, a környezet és az általános állapot felülvizsgálatára figyelnek. Kedden 10 helyszínt vizsgáltak. A tapasztalatok szerint a játszóterek alapvetően jó állapotban vannak. Néhány helyen a kapuk javítására, máshol takarításra és seprésre van szükség. Az önkormányzat szerint legkésőbb a jövő hét végéig mind a 40 dunaújvárosi játszótéren elvégzik a szükséges takarítást. A rongálásokat a lakosság a közterületi e-mail címen lehetőség szerint fényképpel is jelezheti. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. a vonatok, csak kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a. A legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Burza Hungarika ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részét. Azok a Fejér megyeiek is, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek. A Fejér megyeiek is a Millió lépés applikáción keresztül tudnak csatlakozni. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. Szeptember 22-éig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 19-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem a Spice Girls csapatát, már itt lesznek a Viva Forever-rel, a kezdés pedig a Madison Avenue-jé. Ez a Who the Hell Are You, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Spice Girls és a We Were Forever. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Gondolom mindenkinek nehezen indul a nap, de én teszek róla, hogy könnyű legyen. Hamarosan hozom majd az infókat, hogy miről nevezetes a mai nap, és a témákkal is készülök. No, meg a legjobb zenékkel. Sean Paul következik. Na majd ő fölráz minket. Jön a Vivi Burnin most az ébredés és a napindítás mellé.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 19-e van szombat. A névnaposok a Wilhelminák, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon találták meg 1991-ben az osztrák Alpokban Ötzit, a jégembert, a világ legrégebbi épségben megmaradt Gletscher múmiáját, és a mai napon van a nemzetközi Beszélj úgy, mint egy kalózvilágnap, úgyhogy most megpróbáljuk fölkonferálni azt, hogy jönnek a hírek, aztán majd jövünk tovább, hey ho, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást méghozzá legjobb zenékkel. Itt lesz velem Krisztina Aguilera és Lil Kim a Can't Hold Us Down-nal. Hát ez a kalózul beszélés nem megy, majd ezen csiszolok, vagy inkább csak ébresztek mindenkit továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma többnyire napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma Budáról Pestre, vasárnap pedig Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatot is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Szeptember 28-án évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagyközönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a vajdasági magyar nemzeti tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A vajdasági magyarok kisebbségi önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekaterinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a dunaújvárosi szakképzés napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivált 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a dunaújvárosi szakképzési centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részét. Azok a Fejér megyeiek is, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, a Soul Wave és Szakács Gergő közösével ébredhettünk. Ez volt a Minden tévedésem. Szép reggelt mindenkinek. Hát hozom a mai nap témáit, már mondom is, hogy mivel fogunk majd 7 óra után foglalkozni. Lenny Kravitz lett a legújabb Ken Baba sorozat gyűjtői bábja, és megnézzük, hogy milyen ruhadarabok vannak rajta, meg egy kis érdekességet is erről az egészről, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni majd 7 óra után, aztán 8 órakor pedig Madonna érkezik, aki 23 év után újra fellép az MTV Music Awards színpadán, úgyhogy jönnek a részletek erről is, mert hogy egyébként ezt a jövő hét vasárnap rendezik majd meg, már mint a gálát, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog. Aztán 9 óra után a sportrovatban pedig egy új magyar futballista kapott profi szerződést a Liverpoolnál, úgyhogy ezt is megnézzük, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé egész reggel. Itt lesz velem ebben az órában még Robbie Williams, a The Road to Mandalay-jel, na meg most Kim Mazel, jön a Young Hearts, Run Free most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán Lenny Kravitz érkezik, és nem énekes formájában, hanem Ken babaként, mert hogy ő lett a legújabb gyűjtői baba, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Meredith Brooks és a Bitch majd 7 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hackathon, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett, és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. Megkezdődött a fűtési szezon Dunaújvárosban. A DVG ZRT szakemberei az utolsó ellenőrzéseket is elvégezték a kazánokon és a távhőrendszeren, hogy szükség esetén biztonságosan elindulhasson a szolgáltatás. A nyáron több jelentős vezetékrekonstrukció is elkészült, az Aranyvölgyi út és az Apácai út kereszteződésében, valamint a Fáy András utcában is dolgoztak. Utóbbi helyszínen évtizedek után új távhővezeték épült. A fűtés szeptember 15-e után akkor indul automatikusan, ha két egymást követő napon 12 fok alá csökken a napi átlag hőmérséklet, a társasházakban a fűtés a közös képviselő írásos kérésére is bekapcsolható. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a Dunaújvárosi Szakképzés napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivált 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többlet energia bevétele pedig helyben maradjon. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jöv és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Lenny Kravitz bekerült a Ken Baba sorozatba, úgyhogy megnézzük, hogy mi van ezen a babán, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Elmúlt 7 óra, szeptember 19-e van, szombat, és a legjobb zenék itt vannak az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk is, jön a Mystic és a Scandalous.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Lenny Kravitz lett a Barbie Ken Baba kollekció történetének második tagja, a kosárlabdázó LeBron James után. A gyűjtői figura az énekes dalszerző színész, formatervező, több évtizedes művészi pályafutását, valamint a Blue Electric Light elnevezési turnéját ünnepli. A figura pontosan mintázza a zenészt jellegzetes rock and roll színpadi

megjelenését. Botkat fazonú farmer, bronzszínű hálós felső, szegecsesöv, csizma, napszemüveg alkotja a szettet. A kiegészítők az apró részletekig is figyeltek, az ikonikus rastafürtök és a tetoválások, az orrkarika és helyet kapott a babán. Kravitz úgy fogalmazott, hogy gyerekként el sem tudta volna képzelni ezt a felkérést, és hatalmas megtisztelésnek és egyben szürreális élménynek tartja, hogy őt választották a sorozat következő Ken babájának. A gyártó kiemelte, hogy a kollekció olyan meghatározó személyiségek előtt tiszteleg, akik pozitív változásokat inspiráltak. Lenny Kravitz esetében nem csak a zenei pályafutásra gondoltak, hanem az önkifejezésre és a divatban való teljes kiteljesedésre. Ez hatalmas nagy dolog, viszont mi folytatjuk a legjobb zenékkel, és itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers az Under the Bridge-el, a közvetlen folytatás pedig egy olyan zenéjé, amiből készült egy új verzió, és a készítő még nem adta ide nekem, és DJ-ként el kell, hogy mondjam, hogy fáj érte a szívem, ugyanis zseniálisra sikerült, mi viszont most meghallgatjuk itt eredetibe, jön a Deep Swing, és az In The Music most az ébredés és a napindítás mellé itt a Best-en.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tilos Csillagon, Vastag Csabával ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 19-e szombat van, a nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalóz világnap. Hát őszinte leszek, nekem ez a kalózul beszélgés nem ment az előző órába se, és most se fogom megerőltetni, viszont a következő előadónak van köze a kalózókhoz, méghozzá azért, mert 1996-ban egy kanadai világhírű Black and Ladies együttessel csinált egy kollaborációt egy lemezen, és az ő lemezüket úgy hívták, hogy Born on the Pirate Ship, azaz egy kalózhajón született. Ez volt a albumnak a címe, és ezen ott volt Bryan Adams is méghozzá közreműködőként. Most viszont egyedül jön majd, viszont Sikén remixében szól majd a Clued No. 9-től le hamarosan, a rövid szünet után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma többnyire napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatot is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Szeptember 28-án évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagyközönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felügyeleten keresztül elérhető, úgynevezett mini fiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Átadták a Múrahalmi Nagyszék Sóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajait. Az épületegyüttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Tegnap megkezdődött a 6. Eszínház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át a 18 produkció mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horvát művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma Budáról Pestre, vasárnap pedig Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett, és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széles körű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Négy fiatal dunaújvárosi kajakosár rajthoz az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban. A szeptember 17-e és 20-a között zajló rangos utánpótlás versenyen Bebő Kitti, Blényesi Réka, Katona Réka Sára és Mészáros Enikő képviseli a DKS-et. A versenyzők korábbi eredményeiknek köszönhetően szereztek indulási jogot, így újabb nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak. A fiatalok a következő napokban több versenyszámban is rajthoz állnak Pozsonyban. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az Örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Destiny's Child dala, a Survivor. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 19-e van szombat, a névnaposok a Wilhelminák, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1991-ben két német turista az Alpokban megtalálta Ötzit, a jégembert, a világ legrégebbi, épségben megmaradt Gletscher múmiáját. A legjobb zenéket pedig most a Faithless-szel fújtatom, és megidézzük az Insomnia hangulatát ide a Best. Deep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán jön az a Madonna, aki 23 év után újra fellép az MTV Video Music Award színpadán, és bizony felidézzük azt, hogy milyen volt 23 évvel ezelőtt, meg azt is, hogy mire számíthatunk majd jövő héten vasárnap az MTV Awardson. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem DJ Jazzy Jeff, Will Smith-szel és fölrobbantja a házat. Jön a Boom Shake the Room tőlük majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyerte a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett, és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. Dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. Négy fiatal dunaújvárosi kajakosár rajthoz az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban. A szeptember 17-e és 20-a között zajló rangos utánpótlás versenyen Bebő Kitti, Blényesi Réka, Katona Réka Sára és Mészáros Enikő képviseli a DKS-et. A versenyzők korábbi eredményeiknek köszönhetően szereztek indulási jogot, így újabb nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak. A fiatalok a következő napokban több versenyszámban is rajthoz állnak Pozsonyban. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a Dunaújvárosi Szakképzés napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivál 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskola kezdési támogatás második részét. Azok a Fejér megyeiek is, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jöv és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, horit szeptember 19-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk, például George Michael-lel itt lesz a Fabulous Go to the City, és beszélgetünk Madonnáról, aki 23 év után újra fellép az MTV Video Music Award színpadán.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék. Madonna 23 év után újra fellép az MTV Video Music Awards színpadán. A pop királynője szeptember 27-én vasárnap Los Angelesben nyitja meg az idei showt. Madonna 2003 óta először tér vissza a zenei produkcióval a színpadra, ráadásul idei mezőny legtöbbször jelölt előadójaként érkezik az eseményre. Az énekesnő idén megjelent Confusion 2 címmel megjelent albuma 2000 sikeralbum után. Ez lett a folytatás, 11 kategóriában kapott jelölést. Madonna már a legelső 1984-es díjátadón is színpadra lépett a Like Virgin ikonikus előadásával, 1986-ban pedig ő volt az első nő, aki átvette egyébként a Video Vanguard díjat. Legutóbb 2021-ben jelent meg a gálán az esemény 40. évfordulójának megnyitóján, de akkor nem adott elő egy dalt sem. Hogy milyen lesz Madonna, az jövő héten hétfőn reggelre kiderül, mert hogy vasárnap hajnalban, vagyis hétfő hajnalban van ugye ott vasárnap, és akkor tudunk majd erről bővebben bármit is mondani. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz DJ Jazzy Jeff és Will Smith hamarosan a Boom Shigdarummal, a folytatás pedig évé szól a Gangsta Love It.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 19-e van szombat, a Wilhelminák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1991-ben két német turista találta meg az Alpokban öccit a jégembert, a világ legrégebbi, épségben megmaradt gletszer múmiáját, és ma van a nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalóznap világnapja, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak tartok egy rövid szünetet, és jön a Sweetbox, méghozzá az Everything's Gonna Be Alright-tal hamarosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma többnyire napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatot is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Szeptember 28-án évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagyközönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felügyeleten keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthettek a fogyasztói árak mérséklésében. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Tegnap megkezdődött a 6. Eszínház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át a 18 produkció mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma Budáról Pestre, vasárnap pedig Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. 4 fiatal dunaújvárosi kajakosán rajthoz az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban. A szeptember 17-e és 20-a között zajló rangos utánpótlás versenyen Bebő Kitti, Blényesi Réka, Katona Réka Sára és Mészáros Enikő képviseli a DKS-et. A versenyzők korábbi eredményeiknek köszönhetően szereztek indulási jogot, így újabb nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak. A fiatalok a következő napokban több versenyszámban is rajtozálnak Pozsonyban. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készítette a Móra könyvkiadó. Az Örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a The Boys of Summer, szép reggelt kívánok, DJ Sammy dala volt ez, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön az a duó, aki a divat világba behozta azt, hogy bizony fordítva kell hordani a farmer nadrágot. De ez nem volt annyira praktikus, minden esetre a zenét a mai napig imádjuk. Jön a Criss Cross, és ugrálunk egyet, így korán reggel, ugyanis ez most a Jump It the Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és 9 órakor mindig a sportvilágába látogatunk el. Ez a mai napon is így lesz, egy perc erejéig kilátogatunk Liverpoolba, ugyanis újabb magyar játékos szerződött a csapathoz. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Rihanna, dübörög majd az SOS.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett, és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széles körű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a Dunaújvárosi Szakképzés napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivál 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részét. Azok a Fejér megyeiek is, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készítette a Móra könyvkiadó. Az Örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Újabb magyar játékos a Liverpoolba, jönnek a részletek, ugyanis 9 óra után mindig a Sport egy kicsit terítéken egy perc erejéig beszélgetünk erről. Szeptember 19-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a legjobb zenéket pedig hozom. Az ébredés és a napidítás mellé kezdünk Usher és Pitbull közösével, indítom a DJ Gata's Fall in Love-ot.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás Farkas Patrik profi szerződést kötött a 20-szoros angol bajnok Liverpool FC együttesével. Farkas 5 évvel ezelőtt Kecskemétről került az angol utánpótlás rendszerbe, az elmúlt 4 évben a Blackburn Akadémián nevelkedett, a nyáron pedig ide tért a Liverpoolhoz, ahol a hétfői napon már az U21-es gárdai bajnoki Premier League 2 mérkőzésen a keret tagja is volt. A fiatal tehetség valóra vált álomként élte meg az aláírást, saját jellemzése szerint több poszton is bevethető, technikás, kezdeményező típusú játékos, aki megmozdulásaival folyamatosan hatással akar lenni a mérkőzés alakulására. Patrik érkezésével már 5 magyar játékos tartozik a vörösök kötelékébe, öccse Farkas Erik pedig a klub U18-as csapatában szerepel. Rajtuk kívül pedig Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, valamint a jelenleg osztrák élvonalbeli Hambergelnél kölcsönben játszó Pécsi Ármin is az angol alakulatjátékosa. Nem kis dolog ez, gratulálunk Patriknak a profi szerződéshez, és nagyon reméljük, hogy egészen az élvonalbeli Liverpool csapatába fogja magát felküzdeni, vagy esetleg valamilyen más nagy csapathoz igazol, mert hogy akkora tehetség lesz, hogy meg akarják szerezni a Liverpooltól, és erre lesz is lehetősége valakinek. Sok sikert kívánunk neki a jövőbe. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot. Itt lesz például Desiree a You Gotta Be-vel, na meg most Ultranét, ugyanis a Free-vel, tovább most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Desiree és a You Gotta Be, most pedig jön az az énekes, aki a héten ünnepelte volna a születésnapját. Szeptember 14-én született ugyanis Amy Winehouse, aki sajnos már nincsen közöttünk, viszont a legjobb zenék között most megtaláljuk az ő slágerét is. Jön a You Know I'm Not

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig, hozom meg a hangulatot, például majd Michael Jackson és Janet Jackson közösével indul a Best hétvége, ugyanis a Scream már biztos, hogy itt lesz velem 10 óra után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
2: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ma többnyire napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az árrésztok megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthettek a fogyasztói árak mérséklésében. Átadták a Mórahalmi Nagyszék Sóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajait. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatot is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Tegnap megkezdődött a 6. Eszínház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át a 18 produkció mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Őrizetbe vették az iszlám állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekmény első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merénylethez egy másik szemét is beszervezett, de az ő személyazonossága még nem ismert. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a dunaújvárosi szakképzés napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivált 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a dunaújvárosi szakképzési centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 19-e van, szombat, és a Best hétvége kezd el dübörögni, méghozzá a legjobb zenékkel. A hangulat meg lesz, mert hogy itt lesz velem Jennifer Lopez és a Get Right, szól majd Michael Jackson és Janet Jackson közöse is a Scream, a kezdés pedig Shaggy-é. Indulunk az It Wasn't Me-vel.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jönnek a TLC-s csajok, akik most jelenleg egy turnén vannak Észak-Amerikában, méghozzá Salt and Pepa és az M-Vogue formációval közösen. Viszont a banda hiányos, ugyanis T-Boys kórházba került egy súlyos sarlósejtes vérszegénységi krízis miatt, úgyhogy a csapat hiányosan szerepel a turnén. Gőzerővel folynak a munkálatok egyébként a róluk szóló musical körül, a darab lánybanda felemelkedését és küzdelmeit és a zenei örökséget mutatja majd be. Jönnek most méghozzá egy olyan dallal, ami szerintem beírta magát a 90-es és a 2000-es évek pop történelmébe. Jön a No Scrubs, most ide a Bestre!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Topaz és a New Millennium. Szép napot mindenkinek, szeptember 19-e van, a Wilhelminák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, hamarosan folytatom majd a legjobb zenékkel, csak jön egy rövid szünet, aztán érkezik Akon és Soul, a Loli majd itt a Besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the Blastmasters blasting up the jam.

0: Chama.
1: Wow.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk, mert hogy lesz még egy közös óránk a délelőttben, dübörök tovább a Best hétvége, Robbie Williams-el és Kylie Minogue-gal együtt érkeznek, méghozzá egy duettben, a Kidset hozom tőlük.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Letették egy 300 millió forintos útfejlesztés alapkövét Kisaposvágon. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Letették egy 300 millió forintos útfejlesztés alapkövét Kisaposvágon. A beruházás során megújul a Dunasor és a Panoráma utca, amelyek fontos közlekedési útvonalak a településen. A Dunasor érintett szakaszát 6 méter szélesre bővítik, teljesen felújítják az útburkolatot és új másfél méter széles akadálymentes járda is épül. A Panoráma utcában szintén megújul az út, emellett a buszfordulót is átépítik, akadálymentes peront és új várót alakítanak ki. A fejlesztés része a csapadékvíz elvezetés rendezése és a közúti jelzések megújítása is. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. Dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Négy fiatal dunaújvárosi kajakosár rajthoz az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban. A szeptember 17-e és 20-a között zajló rangos utánpótlás versenyen Bebő Kitti, Blényesi Réka, Katona Réka Sára és Mészáros Enikő képviseli a DKS-et. A versenyzők korábbi eredményeiknek köszönhetően szereztek indulási jogot, így újabb nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak. A fiatalok a következő napokban több versenyszámban is rajthoz állnak Pozsonyban. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Végül az időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északi a szél döntően mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
2: Hírek a Best FM-en.
5: Ökokamu leleplezik az ügyeskedőket illegális preparátor műhely Csongrád csanádban. Fejfájás másnaposság nélkül startol az Oktoberfest. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Talán vége a kamuzásnak, a hónap végétől csak akkor nevezhetnek zöldnek egy terméket vagy szolgáltatást a cégek, ha egyértelműen igazolni tudják állításaikat. Tehát például a honlapjukon leírják, mitől öko, biológiailag lebomló vagy környezetbarát mondjuk egy csomagolás. Ha ezt nem tudják közérthetően bizonyítani, a versenyhivatal vagy a fogyasztóvédelem megbüntetheti őket. Egy korábbi hazai vizsgálat szerint a vállalkozások egy része minden alap nélkül hirdette árujáról azt, hogy fenntartható módon készül. Lezárásokra, korlátozásokra számítsanak az autómentes hétvégén Budapesten. A közösségi közlekedést népszerűsítik, többek között járműbemutatóval, városi sétákkal, családi programokkal. Aki szeretne, örökbe fogadhat egy bubit, vagyis közbringát, aztán egy éven át követheti, merre jár. Az Európai Mobilitási Hét keretében a jövő keddig ingyen lehet biciklit szállítani a vonatokon, kedden pedig az autómentes napon 999 forintért korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Illegális preparátor műhelyt üzemeltetett tanyáján egy férfi Csongrád csanádban. Elpusztult madarak, köztük védett és fokozottan védett egyedek tetemeit gyűjtötte, majd a kész munkákat a neten eladta. A példányok természetvédelmi értéke csaknem 50 millió forint. Cinkosa, egy madárvédő civil csoport munkatársa segítette őt a beszerzésben. Nála fegyvereket és lőszereket is találtak. Többek között természetkárosításért emeltek vádat ellenük. 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére, ma kezdődik az Oktoberfest Münchenben. A helyi rendőrség extra biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat pedig a megviselt mulatozókat segítő, frissítő sátrakkal készül az október 4-éig tartó esemény sorozatra. A közönségnek már az italozás előtt is fájhat a feje, 15,5 euróba, átszámítva 5600 forintba kerül majd 1 liter sör. 1985 óta az ötszörösére gyarapodtak az árak a müncheni Oktoberfesten. Többnyire derűs időnk lesz országszerte, mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai napon az utolsó közös órán következik, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 19-e szombat van, elmúlt 11 óra, és mindenkinek kívánok kellemes utat, jó hétvégét, vagy bármit, amivel egyébként ezt a napot tölti. Én hozom hozzá a legjobb zenéket. Itt lesz velem például a Spice Girls, a Show You Will Be There-rel, na meg most a Simply Red, ugyanis velük indulunk.
2: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, és most irány Norvégia, ahol 2027-ben majd útnak indul egy tengerjáró, egy luxus tengerjáró, és egy grandiózus Whitney Houston munkásságát ünneplő színházi produkcióval tisztelegnek majd az énekesnő előtt, és ez lesz egyébként a megnyitó estéjén látható 45 percen keresztül majd a színpadon, a hajón, úgyhogy ez nem kis dolog, és hogyha már Whitney Houston szóba került, akkor menjünk is vele tovább, lehet, hogy ez a dal is föl fog majd csendülni. Itt biztosan, ugyanis indítom az I'm Your Baby Tonight-ot Whitney Houstontól itt a Best Time.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, és most irány Norvégia, ahol 2027-ben majd útnak indul egy tengerjáró, egy luxus tengerjáró, és egy grandiózus Whitney Houston munkásságát ünneplő színházi produkcióval tisztelegnek majd az énekesnő előtt, és ez lesz egyébként a megnyitó estéjén látható 45 percen keresztül majd a színpadon, a hajón, úgyhogy ez nem kis dolog, és hogyha már Whitney Houston szóba került, akkor menjünk is vele tovább, lehet, hogy ez a dal is föl fog majd csendülni. Itt biztosan, ugyanis indítom az I'm Your Baby Tonight-ot Whitney Houstontól itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, Just a Little More Love, David Guetta. Ezután nekem csak annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béni Media érkezik, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen ma is White Boy-jal, Night Shift, na meg Slim Fittel, mert ő érkezik a mai napon mellé a második órába, Horváth Zoltán, Hori pedig kicsekkol, szép délután!
1: Na gyerünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Letették egy 300 millió forintos útfejlesztés alapkövét Kisapostagon. A beruházás során megújul a Dunasor és a Panoráma utca, amelyek fontos közlekedési útvonalak a településen. A Dunasor érintett szakaszát 6 méter szélesre bővítik, teljesen felújítják az útburkolatot, és új másfél méter széles akadálymentes járda is épül. A Panoráma utcában szintén megújul az út, emellett a buszfordulót is átépítik, akadálymentes peront és új várót alakítanak ki. A fejlesztés része a csapadékvíz elvezetés rendezése és a közúti jelzések megújítása is. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat ismerjék a Dunaújvárosi Szakképzés Napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivál 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részét. Azok a Fejér megyeiek is, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Rendőrkézen a fővárosi emberölés egyik gyanúsítottja, milliós emelés, bejjebb vannak a Nobel-díjasok, elvesztette ászát a magyar futballválogatott. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Kevésbé vagy egyáltalán nem ismert műemléki értékeinket is bemutatja a hétvégén a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Olyan helyszínekre juthatunk be ma és holnap, ahová máskor nem. Vörös Andrást, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnökét kérdeztük.
4: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberölés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, adta hírül a polisz.hu. Kamerafelvételek, illetve a tanúvallomások alapján azonosították őket a rendőrök. Úgy megverték a 36 éves áldozatot, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. 1 millió svéd koronával megemelik a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat, így az elismerés mellé már 12 millió svéd korona, átszámítva 387 millió forint jár. A Nobel alapítvány ügyvezetője jelezte, a tudomány extra klasszis szereplői bőven megérdemlik az összeget, amely nagyobb rangot ad magának a kitüntetésnek is. 125 éve ítélték oda először a Nobel-díjakat, akkor ennek a pénznek a felével sem számolhattak még a tudósok. Idén 3 hét múlva derül ki, kik vehetik át az elismerést. Varga Barnabás nélkül vág neki a Nemzetek Ligája 4 meccsének a magyar labdarúgó válogatott. Az AEK Athén támadója combsérülést szenvedett a görög kupa második fordulójában csütörtökön. Az AEK egyébként 8-1-re nyert, Varga 2 gólt szerzett. Marco Rossi csapata a jövő pénteken Ukrajna ellen lép pályára a Puskásban. Utána Észak-Írország, aztán Georgia, majd ismét Ukrajna következik, tehát 4 találkozó másfél hét alatt. Többnyire derűs időnk lesz, országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Szeptember 19-e van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem Bénémet Diával, és hamarosan a Train dalával jön a Hey Soul Sister. Itt lesz a Noxi, és hamarosan a Kelemen kabátban és az úton szól, de előtte Tom Novival indítok. Rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Esztefán, a legjobb zenék. Most az országban 22 és 28 fok körüli értékeket mérhetünk. Többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás holnap is. Lehet helyenként több felhő is keleten. A nap második felében északnyugat felől megnövekszik majd a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik, beborul az ég. A Tiszántúlon lehetnek záporok, illetve késő délután este északnyugaton lehet eső, zápor, zivatar, úgyhogy elő lehet készíteni az esernyőket. A délnyugati nyugati szél időnként megélénkülhet, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet egyébként 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul majd.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Just letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Ezt a legjobb zenék, mi mindig zajlanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most is irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Nagyon figyeljenek az átterelési pontokban az autósok. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométer lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítési munka miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelőutat táblák jelzik, és ugyancsak az M1-esen Hegyesalom felé a 48-es kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülőutakat ugyancsak sárga táblákkal jelzik. Budapest és Tatabánya között is érdemes figyelni, az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtők.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jó hétvégét mindenkinek, itt az egy óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, én pedig hozom majd a Jetlag dalát is.
3: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja róla.
2: Ez lesz a Nincs lehetetlen, és Csükén is itt lesz, rögtön a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Letették egy 300 millió forintos útfejlesztés alapkövét Kisaposvagon. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Letették egy 300 millió forintos útfejlesztés alapkövét Kisaposvagon. A beruházás során megújul a Dunasor és a Panoráma utca, amelyek fontos közlekedési útvonalak a településen. A Dunasor érintett szakaszát 6 méter szélesre bővítik, teljesen felújítják az útburkolatot, és új másfél méter széles akadálymentes járda is épül. A Panoráma utcában szintén megújul az út, emellett a buszfordulót is átépítik, akadálymentes peront és új várót alakítanak ki. A fejlesztés része a csapadékvíz elvezetés rendezése és a közúti jelzések megújítása is. Külön díjat nyerte a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett, és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. Dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széles körű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek. A Fejér megyeiek is a Millió lépés applikáción keresztül tudnak csatlakozni. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Dízelesek támogatása 4-szer utal a kincstár. Kampány indul a képernyőfüggés megfékezésére. Rabszolgaként tartotta albérlőjét egy szatymazi férfi.
7: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
6: Közzétették a dízeles autók után járó üzemanyag támogatás részletszabályait, a magyar közlönyben 20 ezer forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár négy részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal egy érintetnek, legfeljebb egy kocsi után, hiába van több is a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postai úton küldi a pénzt. Alkohol, drog, játék, képernyőfüggés, milyen jelekre figyeljünk, és mikor kell kimondani, hogy baj van. Többek között erről szól a Média Unió új kampánya. Részletek Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
7: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
6: Fizetnek az olvasásért Szingapurban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet egy honlapon, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Ez ugyan jelképes jutalom, de élénkítheti a csatlakozási kedvet. A program célja, hogy többen válasszák a könyveket a közösségi média vég nélküli pörgetése helyett. Kényszermunkára fogta albérlőjét egy férfi Csongrád csanádban egy szatymazi tanyán. Neki kellett ellátnia a jószágokat és a ház körüli tennivalókat is. Mindezért egyetlen egy forintot sem kapott, sőt, még iratait is magához vette a főbérlő, aki egy használaton kívüli kazánházban szállásolta el a szerencsétlent. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, aztán őrizetbe vették a tanya tulajdonosát. Többnyire derűs időnk lesz országszerte, mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper szombat délután kívánok mindenkinek a legjobb zenék társaságában. Én Béni Meddia vagyok, és ígérem, hogy hozom a kedvenceket ebben az órában is. Hozom például Madonna dalát, jön az American Pie, itt lesz a Sixpence None the Richer, most pedig Chicane-nel indítok, és egy nagy sikerű szerzeményével szól a Love on the Run a Best FM-es kedvencek között.
1: Best FM.

0: Freshman.
1: Best FM, a legjobb zenék, a Jamiroquai brit együttes, amelyet J.K. alapított a 90-es évek végén, és hát mondhatni, hogy a funk, a soul, a jazz és a diszkó elemeit keverte modern pop hangzással. A Can't Hit 1999-ben jelent meg, és az egyik legismertebb daluk lett. A szám különlegessége, hogy 2004-ben a Napoleon Dynamite című film ikonikus tánc jelenetében is felcsendült, így egy újabb generáció is megismerte. A címben szereplő Can't Hit egyébként egy amerikai blues rock zenekar neve is. Ezzel folytatjuk itt a Besten.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M6-oson például Budapest felé Paks után dilatációs szerkezetet javítanak. A 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán új terelés épült ki, ugyancsak az M6-oson Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Iván Dárda felé pedig Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Ami pedig az M6-os Pécs felé vezető oldalát illeti, a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, úgyhogy óvatosan arra felé is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Remélem, mindenkinek jól telik a hétvége. Én továbbra is a legjobb zenéket adom, úgyhogy már bekészítettem Szakács Gergő dalát. Ez lesz az Elkezdem, és itt lesz Justin Timberlake és Timbaland is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Letették egy 300 millió forintos útfejlesztés alapkövét Kisapostagon. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Letették egy 300 millió forintos útfejlesztés alapkövét Kisapostagon. A beruházás során megújul a Dunasor és a Panoráma utca, amelyek fontos közlekedési útvonalak a településen. A Dunasor érintett szakaszát 6 méter szélesre bővítik, teljesen felújítják az útburkolatot, és új másfél méter széles akadálymentes járda is épül. A Panoráma utcában szintén megújul az út, emellett a buszfordulót is átépítik, akadálymentes peront és új várót alakítanak ki. A fejlesztés része a csapadékvíz elvezetés rendezése és a közúti jelzések megújítása is. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Négy fiatal dunaújvárosi kajakosán rajthoz az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban. A szeptember 17-e és 20-a között zajló rangos utánpótlás versenyen Bebő Kitti, Blényesi Réka, Katona Réka Sára és Mészáros Enikő képviseli a DKS-et. A versenyzők korábbi eredményeiknek köszönhetően szereztek indulási jogot, így újabb nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak. A fiatalok a következő napokban több versenyszámban is rajthoz állnak Pozsonyban. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a dunaújvárosi szakképzés napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivált 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket, felrobbant drón zuhant egy orosz atomerőműre. Nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
5: a vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
4: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberülés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, közölte a police.hu. A tettesek Erzsébetvárosban úgy megvertek egy 36 éves férfit, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrök kamerafelvételek tanúvallomások alapján azonosították a két férfit. Felrobbant és egy atomerőműre zuhant tegnap egy ukrán drón Oroszországban. A Kurszk 2 első blokkjának hűtőtornyában csak kisebb károk keletkeztek, ez nem befolyásolta a működést, közölte a Rosszatom. Az orosz állami energetikai vállalat szerint a sugárzási háttér nem változott megfelel a természetes értékeknek. Júliusban az épülő második reaktorblokk hűtőtornyát találta el egy ukrán drón, az incidensben senki nem sérült meg. Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-ig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére. A helyi rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat frissítő sátrakkal készült a sörfesztiválra. Estig nagyrészt derült vagy fátyolfelhős lehet az ég, gyenge vagy mérsékelt szél lengedezhet, esni nem fog. Nyugaton azért előfordulhatnak felhősebb területek is, éjjelre általában 9-15 fokig hűl le a levegő. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét mindenkinek, ez még mindig a szombati Best délután, elhagytuk a 2 órát is, én Béni Mendia vagyok, és robogunk tovább Justin Timberlake-kel, azzal az amerikai énekessel, aki ugye az NSYNC tagjaként vált ismerté, majd aztán szólóban is hatalmas sikert ért el, most pedig Timbalanddel érkezik, jön a Sexy Back, itt a Best FM-en.
2: Best FM.

0: Best FM legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható, aztán Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leállósávon halad, aztán az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között szalagkorlátot cserélnek, az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében pedig új csomópontot építenek, ott egyébként az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett, és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. Dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a Dunaújvárosi Szakképzés Napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivált 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Négy fiatal dunaújvárosi kajakosán rajthoz az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban. A szeptember 17-e és 20-a között zajló rangos utánpótlás versenyen Bebő Kitti, Blényesi Réka, Katona Réka Sára és Mészáros Enikő képviseli a DKS-et. A versenyzők korábbi eredményeiknek köszönhetően szereztek indulási jogot, így újabb nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak. A fiatalok a következő napokban több versenyszámban is rajthoz állnak Pozsonyban. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Végül az időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északi a szél döntően mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt a 93.1 Best FM-en pörgetjük a kedvenc dalokat együtt a dunaújvárosi hallgatókkal, mint hallják, hétvégén is találkozunk szerencsére. Örülök, hogy velünk tartanak, este 6-ig miénk a pálya szokás szerint. A mikrofon mögött pedig Nolek Csongor indítja az óránkat most. A Sugar Babes és szól az Our Load című dal.
2: 93.1 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls!

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, mindenkit szeretettel köszöntök hétvégén is itt a Besten, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor, és ünnepelünk egyet így közös műsorunk elején, szeptember 19-e van, Wilhelmina napja. Boldog névnapot nekik, a születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. 98 esztendeje, 1928-ban először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. És 133 évvel ezelőtt Új-Zélandon elsőként a világon szavazati jogot kaptak a nők. Híres emberek, akik szeptember 19-én születtek, 104 éve látott napvilágot Őrsi Gyula, állami díjas jogász, akadémikus, és 95 esztendeje született 1931-ben Mészáros Márta, Kossuth díjas és Balázs Béla díjas filmrendező és forgatókönyvíró. Aki ünnepel ma, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is, a vonzás körzetben, most Janet Jacksontól szól egy felvétel, a címe All For You.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha unnak látszik, ami marad itt,

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, hétvégén is viszonylag nagy a forgalom, és munkálatokat végeznek a környékünkön. Például az 51-esen még mindig kátyúznak, kedves dunaújvárosi autósok, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton, a 60-as kilométer környékén. Aztán még holnapig mérési vizsgálat miatt lassabb haladásra készülni kell. Dunaújváros révhez vezető úton az 51-342-esen a 3-as kilométernél, és ugrunk messzebb egy picit, az 52-03-ason is aktuális az építési munkálat még szeptember végéig. Ez Kiskunlacháza, Izsák összekötő út, és a 11-es kilométerről van szó. Kérem, jelezzék, a fennakadással kapcsolatban lenne egyéb infójuk, akár a városon belülről vagy a környékről. 0630 74 74 777, előre is kösz szépen. Zenél a folytatásban Lenny Kravitz, és szól a Fly Away című felvétel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, csak hogy pontosítsunk egy picikét, így hétvégén is dunaújvárosi hallgatók. Tisztelettel köszöntöm az újakat is, akik most csatlakoztak hozzánk nemrég. A mikrofon mögött Molek Csongor, és lepörgetjük még együtt a következő kettő felvonást is jó zenékkel. Kezdi az órát a Black Eyed Peas a Pump It című dallal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma többnyire napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitották a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket ezen a hétvégén a Kulturális Örökség napjain. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Szeptember 28-án éjfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagyközönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, a déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is, arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet, de összességében nem kell erős régmozgásra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk a 93.1 Best FM-en, dunaújvárosi hallgatók. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök egy újabb felvonás kezdetén. A mikrofon mögött Molek Csongor még ebben is a következő órában szintén, és bekészítve a nagy slágerek hazai és külföldi vonalról egyaránt. A Black Eyed Peas-szel kezdünk, ahogy ígértem, és szól egy partidal, a Pump It.
0: 93.1 Best FM.

93, egy Best FM, a legjobb zenék. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, és remélem, hogy jut idő azért a pihenésre is. Meg a lazulásra, dunai versi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, nézzünk egy kis időjárás jelentést, hogy mi vár ránk vasárnap. A délelőtti és a reggeli órákra is mondják a napsütést, aztán délutántól már erőteljesebb felhőképződést tapasztalunk felettünk, és nem feltétlenül lesz csapadék, de erősebb szélmozgásban lesz részünk. Megélénkülhet majd a nyugati, délnyugati szél. Hát hajnal hűvös lesz, olyan 8-12 fok körül mérünk, a délutáni csúcs pedig 24-29 fok körül alakul. Aki nem bírja a nagy napi hőingást, az tapasztalat hétvégén is tüneteket, főleg ébredezés után jelentkezhet. Akár tompaság, fejfájás, fáradékonyság, utóbbi talán a legtöbben érzékeljük, általában hétköznap. Wakefield felvételét játszom most, és meghallgatjuk a Saturday Night című slágert itt a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Pál Általános Iskola és Sportiskola, és ebből az alkalomból még kedden igen nagy szabású ünnepségsorozatot szerveztek. Emlékjavatóra és jubilómi sétára hívták azokat, akik életében valamilyen formában jelen volt a Vasvári. Igen, Dunaújváros egyik első közintézményét 1951-ben alapították, napra pontosan szeptember 15-én kezdődhetett a tanítás az intézményben. A közösség a születésnapra kedden délelőtt emlékjavató ünnepséget szervezett az intézmény előtti térre, valamint 75 év nyomában címmel jubileumi sétára hívták az emlékezőket, a Városháza térről a Vasváriig zarándokoltak az ünneplők délután. A programra meghívást kapott Pintér Tamás polgármester és Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester, Kalamán Ferencné tankerületi igazgató, Nagy Attila, Kisapostak polgármestere és Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke is. Elég sok illusztris vendég ült a sorokban, a közöttük korábbi igazgatók, pedagógusok, Tóth Lászlóné Erzsike nénit, az intézmény legelső tanítóját meghatódva köszöntötte Gálosfai Tímea igazgató. Tartalmas beszámoló van fent fotókkal a dunaújváros.com hírportálon. Most a Nickelback nagy slágere következik, és valamilyen szinten passzol egyébként az említett történethez, beszámolóhoz is a dal, ez a Photograph.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, és így szombaton még a következő órát együtt töltjük azokkal a hallgatókkal, akik maradnak velünk, vagy esetleg most csatlakoztak Dunaújvárosból, vagy a környékről. A nevem Oleg Csongor, a Gossippel kezdünk, meghallgatjuk a Move in the Right Direction című örök felvételüket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma többnyire napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Srevkó Judit vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutatta ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a Budapest rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában a két feltételezett tettes súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatot is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthettek a fogyasztói árak mérséklésében. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitották a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, a déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is, arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet, de összességében nem kell erős régmozgásra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata, a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapat versenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett, és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a dunaújvárosi szakképzés napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivált 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többlet energia bevétele pedig helyben maradjon. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes késő délutánt kívánok és jó pihit mindenkinek, bár gondolom a partizást, bulizást páran beszervezték, úgyhogy az alapozást még együtt folytatjuk a következő órában itt a 93.1 Best FM-en dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Honek Csongor, és kezdünk egy énekelhető dallal, zenél a Gossip, ez a Move in the Right Direction.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok mindenkinek, aki vezet éppen, dunai városi autósok. Tudjuk jól, mi a helyzet a Kiskunházi bekötő úton, a 0-as kilométernél. Aktuális még a közműépítési munkálat egészen a hónap végéig, és útszűkület érvényben van. Az 51-esen pedig kátyúzási munkákat végeznek, és útszűkület lassítja a haladást Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás-odrendű főút 60-as kilométerének környékén. Jelezzék kérem, hogyha van egyéb tapasztalatról rövid beszámoló, 30-as 74-74 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Remélem az autósok is visszavesznek a tempóból, mi zeneileg műsoron belül tuti biztos 100%, mégpedig Beyoncé-vel meghallgatjuk az If I Were a Boy című dalt. If I

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, és ahogy már említettem, fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Pál Általános Iskola és Sportiskola kedden, kedves hallgatók. Most ugrunk a délutáni programokhoz, ugyanis emlékező sétára hívták az egybegyűlteket a Városháza térre. A Vasváriban székelt egykor az önkormányzat jogelődje, az Újváros tanácsa. A DKS-e tornászai remek produkcióval köszöntötték az emlékezőket. Pintér Tamás polgármester beszédében méltatta az intézményt, ami együtt nőtt a várossal, hírnevét számtalan sporteredmény öregbítette. Ahogy fogalmazott, büszkék lehetünk azokra, akik valamilyen sportágban jeleskedve hírnevet szereztek az iskolának, ám ne feledjük, a pedagógusok nélkül ez nem sikerülhetett volna. A város nevében köszöni az eddigi és jövőbeni munkájukat. A menet során pedig fáklyák fénye ragyogta be a sétát, sőt, 75 galambot engedtek égnek, ezzel jelképezve a vasvári elmúlt 75 esztendőjét. Fent van a fotós beszámoló, tudják, a dunaiváros.com hírportálon. Oli Murs felvétele következik a Besten, meghallgatjuk a Dance With Me Tonight című dalt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom szombatra, kedves hallgatók, és jó pihenést kívánok, aki ezt tervezte be. A CNC Music Factory-től szól a Do You Wanna Get Funky című sláger. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és persze a közreműködést. Holnap már vasárnap, pörög a hétvége elég komoly tempóval, ahogy általában, de holnap is találkozunk, délután 3-tól jelentkezem majd. Molek Csongort hallották, a legjobbakat kívánom. Hello!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyén. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Külön díjat nyert a Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Csapatversenyének döntőjében, amelyet szeptember 14-e és 15-e között az oroszországi Jekatyerinburgban rendeztek meg. A döntőben 15 ország 80 egyetemistája versengett és 20 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A dunaújvárosi diákok egy úszóváros felépítésének tervét dolgozták ki az atomenergia széleskörű alkalmazásával, az energiatermelés mellett elektromos megoldásokat javasolva a városi infrastruktúra működtetéséhez. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. 4 fiatal dunaújvárosi kajakosán rajthoz az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban. A szeptember 17-e és 20-a között zajló rangos utánpótlás versenyen Bebő Kitti, Blényesi Réka, Katona Réka Sára és Mészáros Enikő képviseli a DKS-et. A versenyzők korábbi eredményeiknek köszönhetően szereztek indulási jogot, így újabb nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak. A fiatalok a következő napokban több versenyszámban is rajthoz állnak Pozsonyban. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többlet energia bevétele pedig helyben maradjon. Végül az időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat, az északi a szél döntően mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ritkán látogatható épületek is megnyílnak hétvégén. Kígyófajt neveztek el a Guns N' Roses gitárosáról. Holnap még egész nyárias idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember végétől szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
4: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmazzak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldre mosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezeknek tartására.
3: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-ig tart. A közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slashről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slash-t pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-észak-nyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hételején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hip-hop és R&B szerelmesek örülhetnek ennek a hétvégének, mert hogy tegnap a Night Shift extrában is, és hát persze ma is a megszokott helyen hip-hop és R&B szól mixben 120 percen keresztül. 6-7-ig én White Boy, 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Én tovább.

0: játszóknál White Boy.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@westfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620-55-55-155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: Whitebolt-kel.
1: Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, Mixcloud.com per DJ Whitebolt. De nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát Mixcloud.com per DJ Whitebolt, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Letették egy 300 millió forintos útfejlesztés alapkövét Kisapostagon. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Letették egy 300 millió forintos útfejlesztés alapkövét Kisapostagon. A beruházás során megújul a Dunasor és a Panoráma utca, amelyek fontos közlekedési útvonalak a településen. A Dunasor érintett szakaszát 6 méter szélesre bővítik, teljesen felújítják az útburkolatot, és új másfél méter széles akadálymentes járda is épül. A Panoráma utcában szintén megújul az út, emellett a buszfordulót is átépítik, akadálymentes peront és új várót alakítanak ki. A fejlesztés része a csapadékvíz elvezetés rendezése és a közúti jelzések megújítása is. Idén is van lehetőség csatlakozni a Teszed hulladékgyűjtő akcióhoz, amelyre szeptember 22-ig várják a jelentkezőket, írja a dunaonline.hu. A kezdeményezéshez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő gyűjtési ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A program célja, hogy az önkéntesek megtisztítsák környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól, és közben erősítsék a környezettudatos szemléletet. A program kifejezetten arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek a tisztaságért. 4 fiatal dunaújvárosi kajakosán rajthoz az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban. A szeptember 17-e és 20-a között zajló rangos utánpótlás versenyen Bebő Kitti, Blényesi Réka, Katona Réka Sára és Mészáros Enikő képviseli a DKS-et. A versenyzők korábbi eredményeiknek köszönhetően szereztek indulási jogot, így újabb nemzetközi mezőnyben bizonyíthatnak. A fiatalok a következő napokban több versenyszámban is rajthoz állnak Pozsonyban. A pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és a felnőttként tanulni vágyókat is várják a dunaújvárosi szakképzés napján október 16-án. Az interaktív pályaválasztási fesztivált 9 és 15 óra között rendezik meg a Dunafer iskola üvegépületében. A résztvevők egy helyen találkozhatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 iskolájával, valamint a duális partnerekkel és támogatókkal. A rendezvény célja, hogy a látogatók közvetlenül is betekintést nyerjenek a centrum intézményeiben elsajátítható szakmákba és a műhely munkákba. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részét. Azok a Fejér megyeiek is, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül is megtehetnek. Végül az időjárásról. Főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: November végéig megérkeznek az iskolakezdési utalványok. Hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás, lehűlés jön a hét elején. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték. Az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket fejlesztő játékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
4: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
3: Merényletet tervezett volt gimnáziuma ellen egy francia tinédzser. A 15 éves szélsőjobboldali meggyőződésű fiú Lyonban hajtotta volna végre a támadást. Azt még nem döntötte el, mikor, de a szükséges eszközöket már begyűjtötte. Otthonában a házkutatáskor egy késekkel és katonai öltözékkel teli táskát, valamint egy láncot találtak, ezzel az iskola kapuját akarta lezárni. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Az egy picit elszomorító, hogy már annyira régen volt a 94 is, meg a 2000, és hogy már simán összekevered, hogy melyik volt előbb.
6: Én nem.
5: Jó, te nem, mert persze, mert te készültél, mert egy rendes srác vagy. Szóval igen, tehát ez volt előbb, a Brandy.
6: Igen.
5: És aztán utána 2000-ben többek között ebből lett ugye a Groove on the My Friend.
6: Így van. Na. De ez szerintem nagyon jól sikerült. Nagyon kellemes, és a Brandy hangja mindig jó.
5: Na, hát meg ez az óra is mindig jó, mert Slim Fit áll a lemezjátszók mögött, úgyhogy akkor még egy órán keresztül hip-hop és R&B.
6: Hello, hello.
1: Ez a Night Shift a

0: említettem. www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per di és linfit.hu. Most picit beleakadtam is, már közelítünk az 1000-hez. 924 követő.
1: És hát akkor, akkor azt, azt a gyors felszámos 76-ot akkor gyorsan valahogy vonzuk ide, hogy mondd el, hogy Bond most megint töltöttél fel újat.
0: Így van, a héten került fel megint új mix, és ha elérjük az 1000-et, akkor felrakok 5-5.
1: Ezresével? Te ilyen szigorú vagy? Ja, ez 1000 feliratkozó, én azt hittem, hogy 1000 meghallgatásnál.
0: Nem, jó. Az 1000 feliratkozónál felrakok még 5-5.
1: Jó van, na hát akkor tessék oda menni mixcloud.com/dj és linfit.hu.

0: Tudj, jó, nem ugrottam azért olyan nagyon fejest az internetbe és a Jatube csodálatos világába.
1: Igen.
0: De a Pussycat Dolls koncertről, ami most már elindult Európában a turné, arról azért találtam felvételt. A Lil Kimről nem, pedig hát ugye elvileg ő az egyik előzenekar.
1: Hát... nem tudom, nem tudom. Ez
0: igen,
1: nem
0: mondjuk most, hogy ezt végigmondtam ezt az információt, igen, erre ez nem lehet mit mondani, ebbe teljesen igazad van.
1: Bocsánat.
0: Én kérek elnézést.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Na, Isten ments, hogy föltartsalak én itt téged a gyárbúcsúztatóba, úgyhogy rohanjál vissza a hajóra. Tessék?
2: Így,
1: jó. Love like this before. Na, nagyon szépen köszönjük. Akkor jövő szombat.
2: Remélem.
1: Én is.
2: Oké, és érkezem. Köszi. Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szeptember végén érkezik a dízeltámogatás első részlete, kampány indul különböző függőségek megfékezésére, nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Négy részletben érkezik majd az üzemanyag támogatás a dízelautók után. A részletszabályok megjelentek a magyar közlönyben. A legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek összesen 20 ezer forintra számíthatnak idén. Az államkincstár szeptember és október 30-án, november 13-án, illetve december 7-én utal majd. Egy érintett legfeljebb egy jármű után kaphat támogatást, akkor is, ha több is van a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámlaszámát, a pénzt postán küldi el. Tart az autómentes hétvége a fővárosban, emiatt lezárásokra, korlátozásokra is számítani kell Budapesten. Az eseménysorozaton egyebek mellett járműbemutatókkal, városi sétákkal, családi programokkal népszerűsítik a közösségi közlekedést. Az Európai Mobilitási Hét keretében jövő keddig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Kedden az autómentes napon pedig 999 forintért korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon. Alkohol, drog, játék, képernyő. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Erről is szól a Média Unió új kampánya. Tudtuk meg Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
2: Ha valaki érzi vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-éig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ egyik legnagyobb népünnepéjére. A sörfesztiválra a rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel készült, a mentőszolgálat frissítő sátrakat állított fel. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-észak-nyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hételején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem sikerült valamilyen szinten kipihenni ezt a hosszú hetet, azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzunk ettől a naptól. Kérem szépen a Jakarta kezd, ez az American Dream.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal gyakorlatilag azonnal világsztárt csinált az akkor 18 éves énekesnőből. Amerikában 5 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Christina Aguilera első albumának egyik meghatározó slágere lett. Érdekesség, hogy a dal eredetileg más címmel készült, majd a szöveget is átdolgozták, mielőtt Christina felénekelte volna. Valahogy nem érezték, de úgy látszik, hogy az új változat eléggé jól sikerült. Mi pedig itt fültanúi lehetünk. Jön Christina Aguilera és a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2007-ben jelent meg Seal Amazing című dala a System albumról, amelyen az énekes visszakanyarodott az elektronikusabb, táncosabb hangzáshoz. A producer Stuart Price volt, aki többek között Madonnával is dolgozott akkoriban, és itt rendesen megmozgatta a szintetizátorokat, és milyen jól tettem, mert ez egy nagyon komoly dal, úgyhogy én indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2000-ben óriási nagy dobást hozott Robbie Williams, és csinált egy dalt, aminek az volt a címe, hogy Rock DJ, amivel rögtön a brit sláger lista élén találta magát. Érdekes a dal kapcsán, hogy Barry White It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me című dalából is használ elemeket, de az igazi botrányt azért mégiscsak a videoklip okozta, hiszen Robbie Williams először a ruháitól, majd a bőrétől is megszabadult. Kemény az biztos, és akkoriban, hát ez elég nagy port kavart, de akkor is szerintem bejött neki. Ennyi, Rock DJ!

pénzem. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szuperslágernak az a titka, hogy rengeteg zenei utalás és minta van benne. Többek között a Tana Gardner féle Heartbeat, vagy éppen a híres Na-na-na a Land of Thousand Dances-ből. A Hot Stepper jamaikai szlengben nagyjából annyit jelent, hogy vagány, menő és hát egy komoly figura. És Ini Kamodze nagyjából ezzel jelentette be azt, hogy itt vagyok, srácok, megjöttem, és helyet követelek magamnak. Jön a Here Comes the Hot Stepper!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket. Ritkán látogatható épületek is megnyílnak a hétvégén. Holnap még nyárias időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek, szeptember végétől szigorú szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor Palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai Kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi Kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-ig tart. A közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slashről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slash-t pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és igen, 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy repül az idő, hiszen éppen, hogy csak beköszöntem, és már is elment az első óra, mondjuk ilyen zenék mellett megmondom őszintén, nem is csodálkozom, de folytatjuk a sort Justin Timberlake-kel.

Best FM a legjobb zenék. A következő projektben olyan akkoriban óriás nevek fogtak össze, hölgyek urak, mint Masterboy, a Scooter, az Erotic, a Fun Factory, Mr. President, és még sorolhatnám. A dal ráadásul nem egyszerű bulinak készült, az AIDS megelőzés támogató kampány része volt, így a táncos hangzás mögött hát komoly társadalmi üzenet is rejlett. És azért valljuk be őszintén, akkoriban, 1996-ban még tudtak nagyon komoly, kemény üzeneteket csinálni, hiszen most jön a Love Message, és a Love Message.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 9 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-at, vagyis még a Crazy in Love sikerét is felülmúlta ezen a téren. Érdekesség, hogy a dal producerei között ott volt Scott Storch is, Sean Paul pedig a jamaikai stílusával teljesen mást ízt adott annó Beyoncé R&B világának. 2003-ban tehát Beyoncé szóló karrierre nem egyszerűen elindult, gyakorlatilag rögtön elfoglalta a slágerlistákat. Úgyhogy most jön tőlem és Sean Paultól a Baby Boy. Certified.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, libabőrös érzés az, amikor megkérdezik az igazi nagy rap ikonokat, hogy szerintük ki minden idők legjobb rappere, és az a válasz érkezik, hogy Eminem. Mert hogy akkoriban, amikor még nem volt YouTube, nem volt streaming, akkor 200 millió kópiát adott el. Még egyszer mondom, 200 millió. Az szerintem egy olyan szám, amit azóta még mindig nem tudtak megdönteni. Úgyhogy nagyjából ő minden idők legjobb rappere, és szerintem tegyünk a mondat végére egy pontot. Jön a The Real Slim Shady. Man.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 1993-ban jelent meg Gabriel Dreams című dala, és rögtön történelmet írt, hiszen első helyen debütált a brit kis lemezlistán, és eddig nagyjából ez még soha nem sikerült senkinek, és azóta is nagyjából nagyon ritkán. Jön a Dreams!

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: November végéig küldik az iskolakezdési utalványokat, felszereléseket loptak egy tűzoltóautóból Budakeszin. Hétfőtől már nem nyaralnak a vénasszonyok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték, az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el, írták a kormány.hu-n. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket, fejlesztő játékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért. Egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: Tűzoltóautót törtek fel a héten Budakeszin. Ismeretlenek csaknem 700 000 forintnyi felszerelést loptak el a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület utcán parkoló járművéből. Eltűnt például két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy mászóöv és egy tűzoltókesztyű is. Ezekre az eszközökre akár életmentéshez is szükség lehet. Az Egyesület közösségi oldalán jelezte, hogy az ügyben feljelentést tett. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal, többségüket egyetlen alkalommal vetítik. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-észak-nyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs lazsálás, nincs lazítás, nincs pihenés. A legjobb zenék arra várnak, hogy lejátszom őket, ti pedig meghallgassátok őket. Ezért most Pitbull kezd nálunk. Ez az I Know You Want Me.
0: Ha. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól, hogy mi a dolgod, holnap reggel egy SMS vagy egy telefon formájában tessék felköszönteni őket, és pont. Na, a Backstreet Boys-al megyünk tovább, jön a We've Got It Going On.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy szakítás története, amelyhez valamiért egy komplett hollywoodi akciófilm is társult. Na, legalábbis a klipben, és a következő 3 perc 48 másodperc arról szól, hogy akkoriban, még ugyebár az emberek általában vonalas telefonon intézték az ilyen szerelmi drámákat, aztán ez persze idővel megváltozott. Ja, hogy kiről van szó? Jön a Maroon 5, érkezik a Payphone.

0: phone.
1: Night Shift a Best FM-en.
2: A legjobb zenék.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Shakira és a Loca Dizzy Rascal-el kiegészülve. És most akkor egy kis nyelvlecke, a Loca spanyolul őrültet jelent, és nagyjából Gerard Piqué egy őrült, hogy ott hagyta ezt a nőt, mert nem tudom, hogy ki látott mostanában Shakiráról képeket, de aki azt a nőt ott hagyja, egyedül hagyja, megcsalja, hát az tényleg bolond, őrült, és még sorolhatnám. Na mindegy is, jöjjön Shakira, és zenéljen nekünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát, szerintem már 11 óra után ezt lehet mondani. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is elindítom ennek a csodás napnak az utolsó óráját, ami tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel. Sophie Alice Baxter kezd most!
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát viszonylag jó híreim vannak, hiszen 12 fokra ébredünk, napközben 28 lesz, hogyha jól látom, szél annyira nem lesz, viszont elég erősen felhős lesz az égbolt, úgyhogy nagyjából leégni nem fogunk, megfagyni nem fogunk, 28 fok az elég jó, kicsit szerintem ilyen füllett levegő lesz, úgyhogy tessék felkészülni, és hogyha tudtok, akkor irány a szabadba. Na ennyit erről, jön most nálunk a White Town, ez a Your Woman.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő Roger Sanchez dalnak az a titka, hogy nagyon ügyesen el van rejtve benne egy nagyon komoly vokál, ami nem más, mint a Toto 1982-es I Won't Hold You Back című dalából származik. Hát ezzel a dallam elég szépen letarolta a slágerlistákat, és hát egy csomó helyen első helyig jutott, úgyhogy én nem húzom az időt, hanem indítom Roger Sanchez-t, ez az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Mivel megyünk tovább? Jön Angliából a Blue, ez a One Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem mindenki jól érezte magát, én nagyon, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, legyen egy csodás éjszakátok. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: úgysem felelnél.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.